0: si nyamio nyamio
1: kone
0: nini
1: kone
0: hey
1: mata na la
0: se nyamio nyamio.